0: Rap, hip-hop, R&B. Besten kívül is. BassFM.hu.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4. Bass FM.

0: 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Aki átmond, mondjon békés. Ha annak, vedd el. Ha ütnek, szaladj el. Már jobb annyi,
2: mint kapni.

ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem.

0: 96.4 Base FM. Hallgasd online is. Basefm.hu. Rap, hip hop, R&B, Base FM.
1: Ez a backstage, szoba fogság, kicsit csíkok, hova

FM. A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem. Csak is ő tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: 96.4
1: Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B.
2: I'm so fresh, man. Man, y'all scared to do it.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. BFM. Hírek.
1: Felfutóban a magánegészségügy. Súlyosan megsérült az MTK kapusa. Sokat ígér az ősz első teli holdja. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Élénkül a magánegészségügy, azt már a magyarok fele választja, legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is. Ez derült ki egy friss elemzésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak. Gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben végzik. Keresik a szakképzési centrumok főigazgatóit. Október közepéig lehet pályázni. Az új vezetők határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. Lannert Judit miniszter jelezte, fontos feladat vár rájuk. Így egyebek mellett a munkaerőpiaci igényekhez kell igazítaniuk a fejlesztéseket, és erősíteniük kell a szakmai és gazdasági partnerkapcsolatokat itthon és külföldön egyaránt. Kényelmesebb, biztonságosabb és hozzáférhetőbb lehet a gyaloglás Budapesten. A főváros elfogadta az ezt biztosító új stratégiát. A fejlesztéseket 2050-ig kijelölő koncepció szerint 2030-ra a villamos megállók felének akadálymentessé kell válniuk, és cél további 200 új zebra létesítése is. Megdöbbentő körülmények között sérült meg az MTK Budapest labdarúgó csapatának kapusa. Demjén Patrikot saját lépcsőházában támadták meg, aminek következtében lábközépcsont törést szenvedett. Legalább másfél hónapig nem léphet pályára. A sportklubja rövid tájékoztatása szerint a labdarúgástól független incidens történt. A rendőrség nyomoz az ügyben. Ma este érkezik az idei ősz első teli holdja, és most igazán extra látványosságra készülhetünk. A népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenségről Nagyváradi László csillagász beszélt rádiónknak.
2: Napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teli holddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön és vöröses színű. A szín az a levegő vízmolekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a teli hold szépen világított.
1: Derült időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül várható. Holnap túlnyomóan napos idő valószínű, olykor elszürkül az égbolt, de eső sehol sem érkezik az országban. Az Alpok alján megélénkül a szél. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, a leghidegebbre a fagyzugos helyeken számíthatunk. Hétfőn zavartalan napsütés vár ránk, marad a száraz idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Base Life. Mai adásunkban a digitalizációról lesz szó, illetőleg mindenről, ami a digitalizációval, illetőleg annak hatásával összefüggésben, akár a munkavilágára, akár az életünk egyéb területeire kihat. Vágjunk is bele! A digitalizáció hatásai a munkavilágának jövőbeni változására, szellemi és fizikai területeken. Ez szerintem sokak számára érdekes lehet, tekintve, hogy a COVID-19 eleve átalakította a munkapiacokat. Ebben az anyagban a munkavilágának a jövőbeni változásával, illetőleg ezek hatásaival fogunk foglalkozni, melynek motorjai a mindent átható digitalizáció és a technológiai eszközök összeköttetése, illetőleg azok kommunikációja. Vajon milyen új meghatározó kihívásokkal kell számolnunk a következő évek során a szellemi és a fizikai munkakörök tekintetében, illetőleg ennek mi az oka? A változás fő oka, hogy a technikai forradalomnak köszönhetően, amit az ipar 4.0-ként szoktunk emlegetni, egyre gyorsabban változnak az igények és az elvárások mind a szolgáltatás, mind a gyártás, mind a telekommunikáció, az oktatás és persze nem utolsó sorban egyéb más területeken egyaránt. Az elmúlt 20 évben ez kiválóan megfigyelhető volt, kezdve a mobiltelefonok elterjedésével, az internet megjelenésén, a vezeték nélküli hálózatok folyamatos fejlődésén át, az okostelefonok szinte mindent elsöprő integrált kihasználtságáig. Ezek a változások teljesen más világot teremtettek természetesen mind a munkaerőpiaci környezetben, mind a privát életünkben. Az újítások alapjaiban átalakították mára a munkaadók és a munkavállalók igényeit, illetőleg a munkamódszereket egyaránt. Ahogy a munkaköröket, illetve az ahhoz kapcsolódó készségeket, elvárásokat és a munkakeresés platformjait is. Most pedig azt kérdezhetjük, hogyan tovább. Nézzünk néhány példát arra, hogy milyen tendenciák befolyásolják egyre mélyebben környezetünket, és ezáltal a jövő munkaerőpiaci szegmenseit is. Az okostelefonok használata és folyamatos fejlődése a privát és az üzleti életben már vitán felül áll. A szolgáltatók az adatfolyam növekedése miatt a hálózatok minél jobb és minél gyorsabb fejlesztésén dolgoznak nap mint nap, illetőleg évről évre. Az Internet of Things, vagyis az IoT világában egyre több eszköz képes egymással kommunikálni, és a virtuális valóság óriási távlatokat nyithat a gyártás, a szolgáltatások, illetőleg egyéb más területeken. Jóhéjban milyen változások várhatóak? A mindennapi élet vívmányai mellett a munkavilágában ezzel összefüggő, elsősorban szervezeti változások jelennek meg. A munkaerő a mai formájában nem fedi le a következő években keletkező igényeket. Például a munkafeladatok egyértelműen átalakulnak. A technológiai változások miatt a munkaerő igénye alaposan megváltozik. Az intelligens gépek terjedésének következtében valószínűleg csökkenni fog az állandó alkalmazottak száma. A projektek megvalósításához időszakosan lesz szükség speciális tudásra, így várhatóan nő a szerződéses állománnyal megszerezhető know-how, illetőleg a projekt alapú működést külsős, szabadúszó specialistákkal fogják megvalósítani a jövőben. A fejlett országokban mindenképpen egy előregedő munkaerőpiacsal kell számolni. Miközben a globális, helytől független elektronikus munkavégzés dominanciája egyre jobban növekszik. Generációs kihívások a digitalizáció által felerősítve. Tapasztalataink szerint azonban egyébként ugyanilyen kihívást jelent a vállalatoknak a munkaerő generációs heterogenitása is. Feldolgozni azt, hogy a technikai változásokkal együtt a munkavállalók preferenciái, az eszközök kezelése és ezekből adódóan a munkafolyamatok másfajta menedzselése is kikerülhetetlen, jelenleg komoly kihívásokat vet fel az idősebb generációk soraiban. Az 1960 és 1995 vagy 2000 között születetteknek a szakirodalom három csoportja osztja: digitális migránsoknak, digitális benszülötteknek, illetőleg digitális függőknek nevezi őket a szakirodalom. Az asztali számítógépek világával megismerkedő nemzeték másképp áll a mai és jövőbeni technológiai kihívásokhoz, mint azok a személyek, akik az internet kialakulásakor és azután nőttek fel. De talán még nagyobb a különbség azok esetében, akik már annyira ebben szocializálódtak, hogy elképzelhetetlen számukra az, ne jelenjék meg a csúcs technológia a munkában, illetőleg a magánéletben egyaránt,
állandó jelleggel. Mindenképpen ajánlott lenne ezeknek a generációknak az egymás iránti érzékenyítése, hiszen még mindhárom generáció jó ideig jelen lesz a munkaerőpiacon, miközben a technológiai fejlődés és annak hatásai egyre, csak egyre jobban előre és előre haladnak. A szellemi munkakörökben valószínű az alábbi változások fognak bekövetkezni, ha a jövőt nézzük. Eltűnnek az eddigi szakmák, és újat keletkeznek helyettük. Ilyenek lesznek például a könyvelő, illetőleg a bankfióki alkalmazottak. Az automatizálás és a folyamatokban kisebb alkalmazotti létszámhoz, vagyis smaller headcount vezethet. Ennek megfelelően a kiszervezett állomány növekszik. A laposabb szervezetek, illetőleg korcsapata az értékteremtésre koncentrál majd a jövőben. A tanácsadók és a szabadúszók segítenek be egyre többször a speciális témákban, a projekt alapú működés külső specialisták bevonásával nagyobb arányban fog megjelenni. Az új munkamegosztás alakul ki a szabadúszók, a tanácsadók és a core csapat együttműködési felelősségei között. Földrajzilag eltérő helyről történő munkavégzés is növekedni fog, ahol a fenti csoportok virtuálisan alkotnak majd egy egységet. A fizikai munkakörök sem maradnak változatlanul. A kétkezi munkások környezetében több high-tech lesz, mint egy menő belvárosi irodában. Teljes gyárakat lehet majd virtuálisan felépíteni egy olyan jövőbeni termékhez, ami szintén még csak a tervezőasztalon létezik. Szoftverekkel az is meghatározható lesz, hogy egy adott alkatrész legyártásához milyen gyártóeszköz szükségeltetik, és szimulálni lehet azt is, hogy mennyi munkás milyen módon álljon majd a futószalagoknál. Az okosgyárakban nem lesz szükség próbagyártásra, és 80%-kal gyorsabban tudják átállítani a gépsorokat, ha más termék gyártását kell elkezdeni a jövőben. És mi van a munkakörnyezettel? Végül ejtsünk pár szót arról, hogy a munkakörnyezet is szinte teljes átalakuláson megy át a pár évvel vagy pár évtizeddel ezelőtti megszokotthoz képest. A legjellemzőbb változások a következők. A munkahely egyre jobban meghatározó közösségi térré válik. A munkavállalókat és kényelmüket különféle érzékelő szenzorok fogják figyelni és kiértékelni a munkájuk során. Ugyanakkor fejlődik a workplace design és a lazító terek, a flexibilis terek jönnek létre. Új design és új funkciók kialakítását jelennek meg az irodában. A munkai ambient média, a felületek dekorálása és azok integráló szerepe a vállalati kultúra terjesztésében nélkülözhetetlenné fog válni. A connected workplace, vagyis a távoli összeköttetéssel végzett munka dominanciája mindenképpen előtérbe kerül és egyre erősebben megvalósul. Okos, intelligens épületek egyre alaposabb kialakítása pedig a fenntarthatóság jegyében fog történni. Az employer branding katalizáló szerepe a folyamatokban. Vagyis ebből az következik, hogy a digitalizációból a munkahelyek világa sem marad ki. Az employer brandingnek fontos szerepe van a katalizációban, hiszen rendkívül széles eszközrendszer áll a rendelkezésére az egész munkáltatói ciklus során. Az HR-nak, vagyis magyarul HR-nek és a kommunikációnak még inkább válvetve szükséges dolgoznia azon, hogy hogyan tudjuk az értékeket áttenni, illetőleg érteniük kell a digitális eszközök működését, azok hatásait a munkaerőpiaci és belső kommunikációra is. A HR folyamatoknak, az átadni kívánt tartalomnak és az információ csatornáknak illeszkednie kell a modern kihívásokhoz. A felgyorsult világban a HR saját magával támasztott szerepét is ennek megfelelően érdemes célirányosan fejleszteni.

0: Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a digitalizáció folytatása. A mai témánkban mindenről beszélünk, ami a digitalizáció akár a munkahelyére gyakorolt hatására, akár a privát életre gyakorolt hatásával érinti. Vágjunk is bele, illetőleg folytassuk az előzőkben elkezdetteket egy másik témával. Az emberek transformációja hogyan változtatja meg a digitalizáció a munkahelyeinket? A digitális transformáció elsősorban az emberekről szól, nem a technológiáról. Az új technológiák bevezetése kiváltja az emberekben a védekezési mechanizmusokat. Ebben az anyagban igyekszünk választ keresni arra, hogy miért történik meg, miként tudjuk ezt elkerülni, illetőleg hogyan tudjuk a jövőálló munkahelyeket kialakítani az emberek számára. Manapság egyébként bármilyen technológia megvásárolható és bevezethető, de a bevezetés sikere attól is függ, hogy hogyan fogadja, illetőleg hogyan használja majd az új technológiát a csapat, illetőleg felvett emberek köre. Sok esetben egyébként a csapat ellenállást tanúsít egy új technológia iránt, legyen szó akár egy szoftverről, akár egy robotizált gyártósorról. Ennek az ellenállásnak különböző okai lehetnek, leggyakrabban egyébként két dolog áll a háttérben. Szűk látókörűség, tesszük fel a kérdést. Az egyik magyarázata az ellenállásnak az, hogy az emberek inkább nyűgnek és plusz munkának élik meg a változást. Egyszerűen nem látják azt, hogy miként segíti az új technológia az ő, illetőleg a környezetük munkáját. Azt gondolhatnánk, hogy ez tulajdonképpen az emberek szűk látókörűségét jelenti, ám ez korán sincs így. Ez elsősorban az adott cég vezetőinek mulasztása, mivel ugye nem vonták be idejében a csapatot a folyamatokba. Hála Istennek egyébként könnyebben kezelhető ez az eset az ellenállásnak, mint a legtöbben ezt hisszük. Ha inkább racionális emberekkel állunk egyébként szemben, akkor érdemes számokkal meggyőzni őket. Mennyivel lehet növelni a hatékonyságot, a hosszú távon mennyivel csökkenhet egyébként az ő munkaidejük, mennyivel növekedhet az ár és milyen új piaci szegmenseket lehet ezáltal megnyitni, és így tovább, és így tovább. Ellenben, hogyha olyan emberekből áll a csapat, akik emocionális alapon hoznak döntéseket, akkor érdemes inkább erre hatni. Magyarázzuk el, hogyan illik az új technológia a cég hosszú távú víziójába, illetőleg hogyan vezethet a bevezetés egy jobb ügyfélélményhez számukra. Sőt, egyébként mindkét módszert vegyesen lehet használni, és ez mindig egy egészséges és nyílt vállalati kultúrára utal, ha a teljes csapat tisztában van mind a számokkal, mind pedig a kitűzött célokkal. Az egészen biztos, hogy a vezető végszó jogával élni a döntéshozatalkor és az ellenállást nyers elővel eloszlatni a legrövidebb út a kudarchoz. A csapat ilyenkor a legjobb esetben csak motiválatlan lesz, legrosszabb esetben pedig egyenesen akadályozni fogja a projekt sikerességét. A másik fő ok a változástól való félelem. Tehát az ellenállás másik és jóval összetettebb oka ugye a technikai változástól történő félelem. A technológia olyan mértékben megváltoztatta már eddig is a világunkat és vele együtt a munkahelyeinket, hogy ez a félelem kétségkívül megalapozott a dolgozók szemszögéből. A továbbiakban egyébként ez a téma előtérbe kerül jobban. A technológia ugye átalakítja a munkahelyeinket, erre már kitértünk most ebben a tanulmányban. Egyre több munkahelyet részben vagy teljesen automatizáltak a technológia segítségével. Például az ügyfélszolgálati és telemarketing munkákat a legtöbb helyen mára már kiváltották a chatbotok és a robothívások. Például Írországban 2018-ban teljesítette első sikeres kézbesítését a Postman Pedrig nevű drón. Veszélyben vannak az újságírók is, a tartalomgyártást teljesen felejtetére állította a robotriporterek megjelenése. A Forbes Berti vagy a Washington Post Heliograph mesterséges intelligenciája már több százezer cikket írt a 2017-es megjelenésük óta. Egyelőre főként a számintenzív tartalomban, ilyenek például a pénzügyi cikkek, illetőleg a sportriportok jeleskednek ezek a botok. Az oknyomozó újságírásig még el kell telni egy kevés időnek, de figyelemfelkeltő tematikus cikkekben már egészen jó, például a fake news. Felkészülnek a bolti eladók, illetőleg az online vásárlás évről évre egyre nagyobb szeletet hasít ki magának a kereskedelmi tortából, ami alatt egy COVID-19 féle pandémia csak begyújtotta a turbomotorokat. Ez különösen igaz volt a kényelmi vásárlások esetére, az élmény vagy luxus vásárlásokkal szemben, amiket továbbra is inkább személyesen végeznek az emberek. A kényelmi faktor egyértelműen az online vásárlás mellett szól, de a térhódításához egyéb más innovációk is hozzájárulnak. A virtuális otthoni asszisztens tulajdonosok 36%-a vásárolt már a készüléke segítségével, de egyre gyakrabban találkozunk kiterjesztett valósággal, AR, vagyis Augmented Reality rendelkező üzletekkel, amik pont az élményvásárlást próbálják meg az online térbe mozdítani, illetőleg oda áthelyezni. De még a modellek és a színészek sincsenek teljes biztonságban, gondoljunk többek között a deepfake média tartalmakra. A deepfake egy olyan szintetikus kép vagy videó, amelybe beleillesztik valakinek a mesterséges hasonmását. Egy mesterséges intelligencia a célszeméről készült több ezer felvételt, illetőleg elemet, majd pixelenként megépíti a hasonlását. Sőt, lassan ott tartunk, hogy már nem csak képeket, hanem teljesen meggyőző videókat is tud generálni, figyelembe véve az alanygesztusait is. Egyelőre a deepfake-et inkább politikusok és hírességek lejáratására próbálták meg eddig használni, de közeledik az a pont, amikor a modellek helyett deepfake-ek lesznek a plakátokon, vagy színészek helyett a reklámokban vagy a filmekben is. Itt egyébként még hozzátenném, hogy a deepfake nem összetévesztendő a filmekből ismert CGI-jal. A Disney többek között dollármilliárdokat költött arra, hogy tanulmányozza a Carrie Fisher mozgását és mimikáját, majd egy Leila hercegnő kosztümmel ellátva a számítógépes segítséggel, de manuálisan beillesz a legfrissebb Csillagok háborújába. Pár éven belül egyébként egy deepfake algoritmus valószínűleg egyetlen nap alatt megoldaná ezt a helyzetet. Egyébként, ha már ez így szóba került, a CGI animátorok is izgulhatnak, ha itt tartunk. A legnagyobb esélyben egyébként azok a szakmák vannak, amik könnyen lebonthatóak és kiszámíthatóak, és nem szükséges hozzájuk a különösebb szakképesítés. A The Future of Employment reportja szerint többek között azok a szakmák fenyegetettek, ahol a lépések állandóan ismétlik egymást, kiszámíthatóak és könnyen lemásolhatóak és elemekre szedhetőek. Ilyenek például a telemarketinges, az órajavító, a hitelügyintéző, a pénztáros, a hentes és mészáros szakmák, munkanélküliség vagy adaptáció. Nem véletlen egyébként, hogy az emberek tartanak
1: ugye az automatizációtól,
0: de valami tényleg megalapozott a félelmük, hogy munkanélkülivé válhatnak? Bár kétségkívül vannak esetek, amikor valaki a munkáját átvette a technológia, és így a megélhetés nélkül maradt, történelem és a jelenlegi trendek is inkább azt mutatják, hogy ezek a munkahelyek nem megszűnnek, hanem sokkal inkább átalakulnak. Amikor a 20. század elején a belső égésű motorok és az autók mindenki számára elérhetőek lettek, egy teljes iparág szűnt meg. Kocsisok, hintógyártók, patkolókovácsok ezrei vesztették el hirtelen a munkájukat, de az autóipar ugyanakkor munkákat is teremtett, lényegesen többet, mint amennyi a megszűnt a közlekedési szokások átalakulása miatt. Megjelentek többek között a gyárak, benzinkutak, autómosók, vagy akár az autós vendéglők, illetőleg a mozik is. Napjainkban egyébként ugyanez a folyamat zajlik le. A robotizálás, vagyis a mesterséges intelligencia több millió munkahelyet tesz feleslegessé, elemen rengeteg új szakma jelenik meg a piacon. Az Egyesült Államokban 1980 óta 3,5 millió munkahely szűnt meg az internet és személyi számítógépek megjelenése miatt. Ugyanebben az időszakban viszont 19 millió új munkahely keletkezett. A mostani technológiai forradalom egy dologban viszont lényegesen eltér az autóipari forradalom idei átalakulásától. A 20. század elején ugyanazokkal a készségekkel el lehetett helyezkedni egy új szakmában. A kocsisból sofőr, a hintókészítőből autógyári munkás, a patkolókovácsból autószerelő lett minimális képzéssel. Napjainkban viszont a megszűnő és újonnan létrejövő szakmák között sokkal nagyobb a szakadék. Nem válhat az összes ügyfélszolgálati munkatársból programozó vagy postásból drónlogisztikus. Carl Benedict, Frey és Michael A. Osborne, a The Future of Employment szerzői egyébként kiszámították azt tanulmányokban, hogy melyik munkakörök vannak legkevésbé veszélyes.

0: szépen, pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: Kattanyrán, könyvünk megjelenítést tartalmazott. 96.4 RMB Besten kívül is.
2: Több száz új munkahely Vasban. Vonzóak a bioélelmiszerek. 3 évet kapott a zsaroló prostituált. A mikrofonnál Gál Ildikó. Biztos megélhetés nélkül nincs élhető magyar vidék, ezért fontos minden beruházás, amely munkahelyet teremt. Erről a kormányfő beszélt a Vasvár megyei Bükön, a Nestlé Hungária állateledelgyára új egységeinek átadóján. Magyar Péter hozzátette, a két részleg csaknem 400 álláshelyet hozott létre. Az üzem alapanyagainak több mint a fele hazai forrásokból, a gabona alapanyag pedig teljes egészében magyar gazdáktól származik. Népszerűek a bioélelmiszerek, 28%-kal bővült a forgalmuk 2023 és 25 között. Ez kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac gyarapodásának. A bébi ételek iránt nőtt meg leginkább az érdeklődés, ezt követték a növényi tejhelyettesítők és a gyümölcsök, zöldségek. A biotermékek kevésbé drágultak a többi áruhoz képest, ez is élénkítette forgalmukat. Hűvösre kerül a zsaroló, 3 év börtönt kapott első fokon az a nő, aki fizetett légyottal tartott sakban egy férfit, a neten egyeztették a részleteket. A lány előre kérte a pénzt, ám nem kapta meg, ezért rászállt kuncsaftjára. Telefonon zaklatta, és többször is azzal fenyegette, hogy megöli, ha nem utalja az összeget. A férfi nagyon megijedt és a rendőrséghez fordult. A nőt korábban már elítélték hasonló büntet miatt. Most enyhítésért fellebbezett, így az ügy a debreceni törvényszéken folytatódik. Másodfokon. Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Egy magyar kutatásfejlesztés segítheti a nyári hőség enyhítését, akár a családi házakban is. Csuhai Tibor energetikai szakértőt hallják.
3: A rendszer jelentős részben egy természetes fizikai folyamatot használ a hűtés teljesítmény előállítására. A víz elpárologtatásához energia szükséges, melyet a víz hőformájában a környezetből von el. Ennek következtében a levegő hőmérséklete pedig csökkenni fog.
2: Őszi élményekkel várják a természetjárókat a nemzeti parkok. Erdei séták, kenutúrák, madárlesek és daruvonulást bemutató programok közül is válogathatnak az érdeklődők a hétvégén. Több helyszínen az őszi erdők és vízes élőhelyek világát lehet megismerni. A részletekről a Magyar Nemzeti Parkok honlapján tájékozódhatnak. Tart a vénasszonyok nyara hűvös reggelekkel. Derült időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül várható. Holnap túlnyomóan napos idő valószínű, olykor elszürkül az égbolt, de eső sehol sem érkezik az országban. A csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn zavartalan napsütés vár ránk, marad a száraz idő. Akár 27 fokot is mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluli

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Szuper szombatot és kellemes hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál RP. Tartsatok velem a hétvége folyamán is. Indulunk, jön Dash és a Winnie.

Rap, hip-hop, R&B, Almighty Wise Lord Nation nevű banda. Ez szerintem nem mindenkinek mond sokat, Pulu G-nek viszont sokat jelent, hiszen ezzel a bandával szoros kapcsolatban áll, na meg persze zenélni is tud, jön a Rap Star.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Már is mondom, hogy mivel megyünk tovább. Érkezik egy ifjú előadó, 2024 április 24-én droppolt maga a klip, az Official Lyrics videóval együtt összesen közelíti a 6 milliós megtekintést, és egyébként a videóklip Nagy-Britániában, egészen pontosan Londonban forgat. Érkezik Manuel, Need You, Puha. Itt a 96.4 BFM-en jó terápiás dal, már is mutatom, mi ez.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
2: Felfutóban a magánegészségügy. Súlyosan megsérült az MTK kapusa. Sokat ígér az ősz első teli holdja. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Élénkül a magánegészségügy, azt már a magyarok fele választja, legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is. Ez derült ki egy friss elemzésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak. Gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben végzik. Keresik a szakképzési centrumok főigazgatóit. Október közepéig lehet pályázni. Az új vezetők határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. Lannert Judit miniszter jelezte, fontos feladat vár rájuk. Így egyebek mellett a munkaerőpiaci igényekhez kell igazítaniuk a fejlesztéseket, és erősíteniük kell a szakmai és gazdasági partnerkapcsolatokat itthon és külföldön egyaránt. Kényelmesebb, biztonságosabb és hozzáférhetőbb lehet a gyaloglás Budapesten. A főváros elfogadta az ezt biztosító új stratégiát. A fejlesztéseket 2050-ig kijelölő koncepció szerint 2030-ra a villamos megállók felének akadálymentessé kell válniuk, és cél további 200 új zebra létesítése is. Megdöbbentő körülmények között sérült meg az MTK Budapest labdarúgó csapatának kapusa. Demjén Patrikot saját lépcsőházában támadták meg, aminek következtében lábközépcsont törést szenvedett. Legalább másfél hónapig nem léphet pályára. A sportklubja rövid tájékoztatása szerint a labdarúgástól független incidens történt. A rendőrség nyomoz az ügyben. Ma este érkezik az idei ősz első teli holdja, és most igazán extra látványosságra készülhetünk. A népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenségről Nagyváradi László csillagász beszélt rádiónknak.
3: Napnyugtakor van hold kelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teli holddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön, és vöröses színű. A szín az a levegő vízmolekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a hold kelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a teli hold szépen világított.
2: Derült időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül várható. Holnap túlnyomóan napos idő valószínű, olykor elszürkül az égbolt, de eső sehol sem érkezik az országban. Az Alpok alján megélénkül a szél. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, a leghidegebbre a fagyzugos helyeken számíthatunk. Hétfőn zavartalan napsütés vár ránk, marad a száraz idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 BSFM, Rap, Hip Hop, R&B, mindenkinek szuperszónikus szombatot, kellemes pihenést, feltöltődést, és most már, mivel az időjárás azért nem olyan nagyon nyári, lassan-lassan neki lehet állni az őszi munkáknak és a rakodásnak is, már akinek van kertje és szeret kertészkedni. Addig megjön egy jó vérpesdítő, Tyla, pust!

96-i Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szóljatok hozzá a műsorhoz, telefon, Viber 0620-964-99-99, érkezik Travis Scott, Playboy Cardi 2-se, és a Fiend, itt a kedvenc.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop,
1: érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Moliei, Silent Eddie, Skilly Bank, Shensie közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Beast FM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. BSFM. Hírek.
1: Több száz új munkahely Vasban, vonzóak a bioélelmiszerek, 3 évet kapott a zsaroló prostituált, a mikrofonnál Gál Ildikó. Biztos megélhetés nélkül nincs élhető magyar vidék, ezért fontos minden beruházás, amely munkahelyet teremt. Erről a kormányfő beszélt a Vasvár megyei Bükön, a Nestlé Hungária állateledelgyára új egységeinek átadóján. Magyar Péter hozzátette, a két részleg csaknem 400 álláshelyet hozott létre. Az üzem alapanyagainak több mint a fele hazai forrásokból, a gabona alapanyag pedig teljes egészében magyar gazdáktól származik. Népszerűek a bioélelmiszerek, 28%-kal bővült a forgalmuk 2023 és 2025 között. Ez kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac gyarapodásának. A bébi ételek iránt nőtt meg leginkább az érdeklődés, ezt követték a növényi tejhelyettesítők és a gyümölcsök, zöldségek. A biotermékek kevésbé drágultak a többi áruhoz képest, ez is élénkítette forgalmukat. Hűvösre kerül a zsaroló, 3 év börtönt kapott első fokon az a nő, aki fizetett légyottal tartott sakban egy férfit, a neten egyeztették a részleteket. A lány előre kérte a pénzt, ám nem kapta meg, ezért rászállt kuncsaftyára. Telefonon zaklatta, és többször is azzal fenyegette, hogy megöli, ha nem utalja az összeget. A férfi nagyon megijedt és a rendőrséghez fordult. A nőt korábban már elítélték hasonló büntet miatt. Most enyhítésért fellebbezett, így az ügy a debreceni törvényszéken folytató. Másodfokon. Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Egy magyar kutatásfejlesztés segítheti a nyári hőség enyhítését, akár a családi házakban is. Csuhai Tibor energetikai szakértőt hallják.
2: A rendszer jelentős részben egy természetes fizikai folyamatot használ a hűtés teljesítmény előállítására. A víz elpároloktatásához energia szükséges, melyet a víz hőformájában a környezetből von el. Ennek következtében a levegő hőmérséklete pedig csökkenni fog.
1: Őszi élményekkel várják a természetjárókat, a nemzeti parkok. Erdei séták, kenutúrák, madárlesek és daruvonulást bemutató programok közül is válogathatnak az érdeklődők a hétvégén. Több helyszínen az őszi erdők és vizes élőhelyek világát lehet megismerni. A részletekről a Magyar Nemzeti Parkok honlapján tájékozódhatnak. Tart a vénasszonyok nyara hűvös reggelekkel. Derült időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül várható. Holnap túlnyomóan napos idő valószínű, olykor elszürkül az égbolt, de eső sehol sem érkezik az országban. A csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn zavartalan napsütés vár ránk, marad a száraz idő. Akár 27 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, mindenkinek nagyon kellemes jó reggelt, ha kávéztok, akkor csak óvatosan a koffeinnel, addig dübörgünk, jön az Ária és a Pull Up, na húzzuk fel!

Veszít majd ájszom a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük majd, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez best.

0: kissfm.hu.
1: Kaja. Rockstar vagyok, ez az élet menetleg, sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Nőből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek, hoppá, ő már élt.

96-i Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Austin bácsi megrakta azt a hype vonatot. Tulajdonképpen a Beer Pong and Bentley's albumra szinte mindegyik igaz sláger lett. A most következő is jóval gyémánt fölött van, ami azt jelenti 10 millió eladott példánnyal karcol. Az öreg harcos júliusban volt 31, érkezik tehát Post Malone és a Better Now. Itt a 96-i Bass FM-en. Na ezt kapjátok ki.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik egy 2024-es dal, a The Death of Slim Shady Cap the Grace albuma látott napvilágot, már a nagyon népszerű, jön Eminem és pörög tőle a Houdini. Itt a 96.4 BFM-en azonnal mutatom, miről van szó.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
2: Csökkent a születésszám, sóval teli zacskóban akartak telefont csempészni. Lezajlott a Magyar Diák Sportnapja. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Augusztusban is tovább csökkent Magyarország népessége. A KSH friss adatai szerint éves viszonylatban gyorsult a természetes fogyás. Ebben a hónapban valamivel több mint 5900 gyerek született, míg a halálozások száma meghaladta a 9450-et. Az előző év augusztusához viszonyítva a születésekben több mint 7%-os a visszaesés, a halálozás pedig majdnem 1%-kal volt magasabb. Újabb trükkel próbálkoztak, telefonokat és SIM-kártyákat akartak becsempészni a Kozma utcai börtönbe. Sóval töltött zacskókba rejtve találták meg az eszközöket a budapesti fegyház munkatársai. Járőrözés közben figyeltek fel az udvarra bedobott csomagokra. Az ügyben vizsgálat indult. Baj van a bambuszrügy konzervvel, kivonta azt a forgalomból a fogyasztóvédelem. Az úgynevezett bisphenol A ipari vegyület kioldódása okozza a problémát a Royal Orient márkájú termék egyes tételeinél. Ez az anyag károsíthatja a hormon és immunrendszert. A kínai áru holland forgalmazón keresztül jutott a magyar boltokba. A hatóság azt javasolta, hogyha valaki vett belőle, ne fogyassza el. Népszerű volt a Magyar Diák Sportnapja. Országszerte több mint 1700 iskola diákjai csatlakoztak. A mozgásprogramokat a tanintézmények maguk alakították. Az egyetlen ajánlott programelem 2026 méter lefutása, illetve az, hogy ezen a napon a lehető legtöbb gyerek jusson el aktívan az iskolába, kerékpárral, rollerrel vagy sétálva. Dobogókön immár 38. alkalommal rendezik meg ma a természetjárók napját. A helyszín szimbolikus, ugyanis itt épült meg 1898-ban az ország első menedékháza. A számos program mellett ezúttal első alkalommal egy családbarát, könnyen teljesíthető élménytúra is várja a résztvevőket, mondta Argalász Péter, a Magyar Természetjáró Szövetség szakmai szakági munkatársa.
3: Ez a magyar szervezett természetjárásnak a legnagyobb ünnepe, lehetőség a találkozásra, eszmecserére, illetve a közös ünneplésre, hogy a legjelentősebb egyesületeit, illetve alakjait megünnepelhessük, akik sokat tesznek a hazai természetjárásért.
2: Derült időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül várható. Holnap túlnyomóan napos idő valószínű, olykor elszürkül az égbolt, de eső sehol sem érkezik az országban. Az Alpok alján megélénkül a szél. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, a leghidegebbre a fagyzugos helyeken számíthatunk. Hétfőn zavartalan napsütés vár ránk, marad a száraz idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.
4: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Szuper szombatot mindenkinek, és kellemes reggelt. Ez a 96.4 Bass FM reggeli hétvégi műsora. Én Árpi vagyok. Száguldunk tovább, érkezik a kanadai rap superstar Drake. A US Rhythmic Airplay a Billboardon első helyen karcolt be a US Billboard Hot 100 listán a negyedik helyen. Az előzetes becslések szerint legalább tripla platinát fog elérni a következő dal. Érkezik Drake.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Az öreg Ábel a rengetegben ki tudja választani azt, hogy kivel kell jó dalokat csinálni. Ugye ez az igazi neve alapvetően The Weeknd-nek, és ő pontosan tudja, hogy Madonna a dal elkészülésekor 62 évesen is Madonna, és sokan felkapják rá a fejüket. Kiegészülve Playboy Carlival összerakta 2021-ben egy igazsláger, amely azóta is hasít. Jön nálunk a Popular. Már is mutatom, hogy miről van szó. Begging on the knees to be popular. That's a dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell a soul to be popular.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Erősödik a magánegészségügy, megtámadták az MTK kapusát, látványos lesz az ősz első teliholdja, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Élénkül a magánegészségügy, azt már a magyarok fele választja, legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is. Ez derült ki egy friss elemzésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak. Gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben végzik. Keresik a szakképzési centrumok főigazgatóit. Október közepéig lehet pályázni. Az új vezetők határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. Lannert Judit miniszter jelezte, fontos feladat vár rájuk. Így egyebek mellett a munkaerőpiaci igényekhez kell igazítaniuk a fejlesztéseket, és erősíteniük kell a szakmai és gazdasági partnerkapcsolatokat itthon és külföldön egyaránt. Kényelmesebb, biztonságosabb és hozzáférhetőbb lehet a gyaloglás Budapesten. A főváros elfogadta az ezt biztosító új stratégiát. A fejlesztéseket 2050-ig kijelölő koncepció szerint 2030-ra a villamos megállók felének akadálymentessé kell válniuk, és cél további 200 új zebra létesítése is. Megdöbbentő körülmények között sérült meg az MTK Budapest labdarúgó csapatának kapusa. Demjén Patrikot saját lépcsőházában támadták meg, aminek következtében lábközépcsont törést szenvedett. Legalább másfél hónapig nem léphet pályára. A sportklubja rövid tájékoztatása szerint a labdarúgástól független incidens történt. A rendőrség nyomoz az ügyben. Ma este érkezik az idei ősz első teliholdja, és most igazán extra látványosságra készülhetünk. A népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenségről Nagyváradi László csillagász beszélt rádiónknak.
3: Napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teliholddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön és vöröses színű. A szín az a levegő víz molekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a telihold szépen világított.
2: Tart a vénasszonyok nyara hűvös reggelekkel. Derült időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül várható. Holnap túlnyomóan napos idő valószínű, olykor elszürkül az égbolt, de eső sehol sem érkezik az országban. A csúcs hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn zavartalan napsütés vár ránk, marad a száraz idő. Akár 27 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: Oyeke, dama, oyeke, jello, oyeke, jowo, oyeke, oyeke, oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ask him.
2: 96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B minden top US listán az első helyen rúgta be magát a köztudatban. Az Egyesült Államokban majdnem megrúgott egy gyémántot, érkezik a 2020-as szuperalkotás egy bomba videóklippel, Da Baby, Roddy Ricch közöse és a Rockstar. Na, csekkoljuk!
3: I pull up, step in the kitchen.

Ilyen a biznisz, te is osztani mész. Biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani hésznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani hész. Biztos finomabb az ottani hész.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Nekem nagyon-nagyon szimpatikus az a lokál patriotizmus, ami egyébként a klipben is látható, meg a klip alatti kiírásban is, vagyis ölelés minden otthoninak, Mezőzombor for főváros. 25. május 15-én droppolt, folyamatos növekedés mellett a 11 milliós ligában focizik, több mint 41 ezer like, nyilván ez természetesen ugyanúgy folyamatosan növekszik, és 150 ezer feliratkozóval bír Jude Law, érkezik tőle a sötét. Itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Több száz új munkahely létesült Vas megyében, előre törtek a bioélelmiszerek, hűvösre kerülhet a zsaroló prostituált, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Biztos megélhetés nélkül nincs élhető magyar vidék, ezért fontos minden beruházás, amely munkahelyet teremt. Erről a kormányfő beszélt a Vasvár megyei Bükön, a Nestlé Hungária állateledelgyára új egységeinek átadóján. Magyar Péter hozzátette, a két részleg csaknem 400 álláshelyet hozott létre. Az üzem alapanyagainak több mint a fele hazai forrásokból, a gabona alapanyag pedig teljes egészében magyar gazdáktól származik. Népszerűek a bioélelmiszerek, 28%-kal bővült a forgalmuk 2023 és 25 között. Ez kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac gyarapodásának. A bébi ételek iránt nőtt meg leginkább az érdeklődés, ezt követték a növényi tejhelyettesítők és a gyümölcsök, zöldségek. A biotermékek kevésbé drágultak a többi áruhoz képest, ez is élénkítette forgalmukat. Hűvösre kerül a zsaroló, 3 év börtönt kapott első fokon az a nő, aki fizetett légyottal tartott sakban egy férfit, a neten egyeztették a részleteket. A lány előre kérte a pénzt, ám nem kapta meg, ezért rászállt kuncsaftyára. Telefonon zaklatta, és többször is azzal fenyegette, hogy megöli, ha nem utalja az összeget. A férfi nagyon megijedt és a rendőrséghez fordult. A nőt korábban már elítélték hasonló büntet miatt. Most enyhítésért fellebbezett, így az ügy a debreceni törvényszéken folytató. Másodfokon. Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Egy magyar kutatásfejlesztés segítheti a nyári hőség enyhítését, akár a családi házakban is. Csuhai Tibor energetikai szakértőt hallják.
2: A rendszer jelentős részben egy természetes fizikai folyamatot használ a hűtés teljesítmény előállítására. A víz elpárologtatásához energia szükséges, melyet a víz hőformájában a környezetből von el. Ennek következtében a levegő hőmérséklete pedig csökkenni fog.
1: Őszi élményekkel várják a természetjárókat a nemzeti parkok. Erdei séták, kenutúrák, madárlesek és daruvonulást bemutató programok közül is válogathatnak az érdeklődők a hétvégén. Több helyszínen az őszi erdők és vizes élőhelyek világát lehet megismerni. A részletekről a Magyar Nemzeti Parkok honlapján tájékozódhatnak. Derült időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül várható. Holnap túlnyomóan napos idő valószínű, olykor elszürkül az égbolt, de eső sehol sem érkezik az országban. Az Alpok alján megélénkül a szél. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, a leghidegebbre a fagyzugos helyeken számíthatunk. Hétfőn zavartalan napsütés vár ránk, marad a száraz idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 19

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Eddigi karrierje során körülbelül 4 és 7 millió dollár közötti bevételt tudhat magáénak, legalábbis a hivatalos becslés szerint, nyilván nem erősítette meg senki. Érkezik az aranytorkú Sencia és a Boss Up szombaton is a kedvenc rádiótokban.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Produceri oldalon Somogyvári Dani, illetőleg a zenekar énekese Szakács Gergő áll, rap oldalon Furacsé, illetőleg BLR. Érkezik egy nagyszerű hazai dal, mély tartalommal, Follow the Flow, Anyám mondta.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Jön két platina szőke lány, gyönyörű szép barna bőrrel, és a számok sem kispályások. A 200 milliós ligában fociznak, és 2024-ben olyan jelölésük volt a BET Hip Hop Awards legjobb kollab, illetőleg a legjobb közreműködés, legjobb verze, valamint az MTV Video Music Awards legjobb kollab és a legjobb nyár dala. Úgyhogy nem kispályás, mindegy, csak jelölés maradt, de semmit nem volna az érdemből. Jön Glorilla, Megan Thee Stallion kombója, és érkezik a nagy kedvencetek, a Wannabe, itt a 90.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Base FM. Hírek.
2: Kevés gyermek születik, sóval teli zacskókban csempésztek telefont, mozgással telt a Magyar Diák Sportnapja, a mikrofonnál Gál Ildikó. Augusztusban is tovább csökkent Magyarország népessége. A KSH friss adatai szerint éves viszonylatban gyorsult a természetes fogyás. Ebben a hónapban valamivel több mint 5900 gyerek született, míg a halálozások száma meghaladta a 9450-et. Az előző év augusztusához viszonyítva a születésekben több mint 7%-os a visszaesés, a halálozás pedig majdnem 1%-kal volt magasabb. Újabb trükkel próbálkoztak, telefonokat és SIM-kártyákat akartak becsempészni a Kozma utcai börtönbe. Sóval töltött zacskókba rejtve találták meg az eszközöket a budapesti fegyház munkatársai. Járőrözés közben figyeltek fel az udvarra bedobott csomagokra. Az ügyben vizsgálat indult. Baj van a bambuszrügy konzervvel, kivonta azt a forgalomból a fogyasztóvédelem. Az úgynevezett bisphenol A ipari vegyület kioldódása okozza a problémát a Royal Orient márkájú termék egyes tételeinél. Ez az anyag károsíthatja a hormon és immunrendszert. A kínai áru holland forgalmazón keresztül jutott a magyar boltokba. A hatóság azt javasolta, hogyha valaki vett belőle, ne fogyassza el. Népszerű volt a Magyar Diák Sportnapja. Országszerte több mint 1700 iskola diákjai csatlakoztak. A mozgásprogramokat a tanintézmények maguk alakították. Az egyetlen ajánlott programelem 2026 méter lefutása, illetve az, hogy ezen a napon a lehető legtöbb gyerek jusson el aktívan az iskolába, kerékpárral, rollerrel vagy sétálva. Dobogókön immár 38. alkalommal rendezik meg ma a természetjárók napját. A helyszín szimbolikus, ugyanis itt épült meg 1898-ban az ország első menedékháza. A számos program mellett ezúttal első alkalommal egy családbarát, könnyen teljesíthető élménytúra is várja a résztvevőket, mondta Argalász Péter, a Magyar Természetjáró Szövetség szakmai szakági munkatársa.
3: Ez a magyar szervezet természetjárásnak a legnagyobb ünnepe, lehetőség a találkozásra, eszmecserére, illetve a közös ünneplésre, hogy a legjelentősebb egyesületeit, illetve alakjait megünnepelhessük, akik sokat tesznek a hazai természetjárásért.
2: Tart a vénasszonyok nyara hűvös reggelekkel. Derült időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül várható. Holnap túlnyomóan napos idő valószínű, olykor elszürkül az égbolt, de eső sehol sem érkezik az országban. A csúcs hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn zavartalan napsütés vár ránk, marad a száraz idő. Akár 27 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, kellemes hétvégét, szép szombatot, a mikrofonnál RP, Facebookon és Instán is megtaláltok minket, Bass FM hangerénév alatt, magyar vonalra kanyarodunk ismételten, jön Azaria és a nagy sikerű Okári itt a Bass FM-en.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Megyünk tovább egy 2015-ös dallal, január 6-án látott napvilágot. A fogadtatása meglehetősen jól sikerült, azóta azért most már van egy 5-szörös platina a zsebben, és elég jó helyen nyitott a csártokon, meg azóta is minden buliban, főleg a nyárikon megszólal. Nyilván nem véletlen, a hangzás Nick Necknek köszönhető, ő volt a produceri oldalon az első számú felelős érte, jön Chris Brown Tyga kombója. Ey yo! Na húzzuk fel a gombot!

0: 96.4 Bass FM.
1: Csoki van a kitkat, megmutatom mit kap. Velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az

0: Money on my mind, we gon' run it up. 96.4
1: 96.4 BSFM.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a caption, te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Megyünk tovább latin vonalon, érkezik a kolumbiai reggaeton és dancehall star Ryan Castro, illetőleg Capo és Gangsta közös globális slágerével fogunk tovább menni. 26 áprilisában megszerezte az első helyet a Billboard Latin Airplay slágerlistán, az bődületesen jó eredmény. Jön a La Villa, itt a Ibiza FM.

2001 nem csak a World Trade Center elleni támadásról volt híres, hanem pozitív dolgok is történtek, mint például az, hogy 2001-ben született meg egy olyan dal, amelyet Eve Gwen Stefani jegyez, és az a cím, hogy Let Me Blow Your Mind, minden fontosabb listán első helyen kezdett be, azóta egy ötszörös platinát odahúzott, és ha esetleg valaki nem tudná, Dr. Dre és Scott Storch voltak a zenei producerek, ami már önmagában azt jelentette, hogy sikeres lesz a dal. Nyilván kellettek hozzá a csajok is. Én már a velük

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. B-FM. Hírek.
2: Lendületet kapott a magánegészségügy. Rátámadtak az MTK kapusára. Érdemes az eget kémlelni. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Élénkül a magánegészségügy, azt már a magyarok fele választja, legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is. Ez derült ki egy friss elemzésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak. Gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben végzik. Keresik a szakképzési centrumok főigazgatóit. Október közepéig lehet pályázni. Az új vezetők határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. Lannert Judit miniszter jelezte, fontos feladat vár rájuk. Így egyebek mellett a munkaerőpiaci igényekhez kell igazítaniuk a fejlesztéseket, és erősíteniük kell a szakmai és gazdasági partnerkapcsolatokat itthon és külföldön egyaránt. Kényelmesebb, biztonságosabb és hozzáférhetőbb lehet a gyaloglás Budapesten. A főváros elfogadta az ezt biztosító új stratégiát. A fejlesztéseket 2050-ig kijelölő koncepció szerint 2030-ra a villamos megállók felének akadálymentessé kell válniuk, és cél további 200 új zebra létesítése is. Megdöbbentő körülmények között sérült meg az MTK Budapest labdarúgó csapatának kapusa. Demjén Patrikot saját lépcsőházában támadták meg, aminek következtében lábközépcsont törést szenvedett. Legalább másfél hónapig nem léphet pályára. A sportklubja rövid tájékoztatása szerint a labdarúgástól független incidens történt. A rendőrség nyomoz az ügyben. Ma este érkezik az idei ősz első teli holdja, és most igazán extra látványosságra készülhetünk. A népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenségről Nagyváradi László csillagász beszélt rádiónknak.
3: Napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teli holddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön és vöröses színű. A szín az a levegő vízmolekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a teli hold szépen világított.
2: Tart a vénasszonyok nyara hűvös reggelekkel. Derült időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül várható. Holnap túlnyomóan napos idő valószínű, olykor elszürkül az égbolt, de eső sehol sem érkezik az országban. A csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn zavartalan napsütés vár ránk, marad a száraz idő. Akár 27 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Kiss FM.
1: 96.4 Bass FM, Rapping a R&B Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az LT Bass Top 20-as listáinknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Jane Aiko és Kendrick Lamar So Good című dala áll, ami egy idei dal és a Def Jam kiadásában jelent meg. Szeptember 11-én jelent meg a tengeren túlon a kortárs R&B egyik legnagyobb nevének tekinthető Jane Aiko 4. albuma, a West Side WMC. A lemez címe egyszerre utalás az énekes nő kaliforniai gyökereire és az albumon szereplő témákra, amik a nyugati parti életérzést mutatják be. A közreműködők népsora is egyfajta nyugati parti All Stars. Tyga, az eddig minden Jane Aiko albumon vendégeskedő Absol, Kendrick Lamar és a fiatal San Franciscoi tehetség Larry June. Első alkalommal januárban hallhattuk a készülő lemezről, ami végül ősszel 6 évszünet után érkezett meg, követve a 2021-es platina lemez a Csillombót. A 6 éves szünet alatt Jane Aiko előbb családi életére koncentrált, megszületett második gyermekük a rapstar Big Sean-nal, akivel azóta sajnos már el is váltak, utána pedig többek közt Snoop Dogg és Larry June albumain is hallhattuk énekelni. A végül váratlanul kiadott West Side WMC első helyen nyitott az amerikai albumlistán, ami első alkalommal fordult elő az énekesnő karrierje során. Az első single Elsewhere címmel érkezett meg egy nappal a teljes lemez előtt, de a rajongók végül úgy döntöttek, hogy egy másik dalt emelnek fel azonnal az albumról, ez pedig a Kendrick Lamar közreműködésével készült So Good. Ők ketten több mint 10 év után dolgoztak újra együtt, a végeredmény pedig egy középtempós, hamisítatlan nyugati parti R&B track lett, ami tökéletesen illeszkedik abba a sorba, amit Kendrick Lamar SZA-val közösen csúcsra járatott az elmúlt években. Finom szinti futamok keretezik ezt a romantikus témájú tracket, ami akár a Grammy-díjért folytatott versenyben is komoly esélyes lehet majd, úgyhogy hallgassuk is meg, és érkezzék Jane Aiko és Kendrick Lamar So Good című dala itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 20. helyről ezzel indulunk.

96.1 Beats FM, Rappi, ha pár NBA Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az ELT Beats Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 14. helyen Beton Hofi Panasonic című dala áll, ami egy idei felvétel, egy 2026-os dal. Három mixtépe, a Coming Things, a Playbania és a Zero után megérkezett Beton Hofi első igazi nagylemeze, az Interregnum. Február 19-én éjfélkor érkezett meg a streaming platformokra, és rövid idő alatt nem csak a magyar Spotify tarolta le, de annyian hallgatták, hogy a Spotify globális összesítésébe is bekerült. A hét legerősebb debütáló lemezei közül a 8. helyet szerezte meg. Ezzel olyan világsztárokkal került egy mezőnybe, mint Kendrick Lamar unokatestvére, Baby Kim, vagy épp a Mumford & Sons. Az albumról 5 dalt már ismerhettünk korábban, köztük az utóbbi fél év egyik leghallgatottabb magyar rap track-jét, ami itt albumindítóként is szerepel, ez a Be vagyok zárva. Ezen kívül a Pokol, az Angyalok, a Pontjó és a Tarvéla című track-ek voltak elérhetőek korábban, most pedig már egyben is hallhatjuk mind a 18 track-et. Az Interregnum talán a legsötétebb eddigi Beton Hofi projektek közül, a maga 46 percével és vörös-fekete világával egy brutálisan őszinte kerek egész, amiben megéri újra és újra elveszni. Az Interregnum már tényleg a nagybetűs lemez, ez mutatja, hogy ezúttal a mixtépek után itt nincsenek vokális közreműködők, még egy refrén ének sem, a beatek legnagyobb részét pedig Baba Aziznak köszönhetjük, de 100 Sins ezúttal is írt nagyon emlékezetes beatet az albumra. A lemez megjelenéssel együtt érkezett egy új klip is, Beton Hofi címmel, benne elképesztő képekkel, az új dalok közé pedig azonnal több is bekerült a legnépszerűbb 10 Hofi dal közé, ezek közül érkezik most a Panasonic. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beats FM-en, a Beats Top 20-as lista 14. helyről, ezzel megyünk tovább.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Bass Topuszas listánkon is, méghozzá ezen a héten 9. helyen Shensia Bossab című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel, és az Epic Records gondozásában jött ki. Shensia egyik a Jamaica legnagyobb fiatal sztárjainak. Miután szerepelt Roddy Ricch és Kanye West oldalán, ugyanaz az Interscope Records ajánlott neki szerződést, ahol például Black Eyed Peas-ik vagy Lady Gaga lemeze is megjelennek. Debütáló albuma is náluk jött ki Alpha címmel még 2022-ben. A folytatás két évvel később érkezett meg mérsékelt sikerrel, pedig Coi Lerét vagy épp a brazil szupersztárt Anitát is hallhattuk rajta vendégként. De ezek után úgy tűnt 2025 Shensia éve lett. Szerepelt ugyanis a tavalyi év legnagyobb dancehall sikerében, a Shake It To The Max remix változatában, ami TikTok slágerből hamar a klubok favoritjává vált világszerte. Ezek után Mariah Carey is meghívta az aktuális albumára vendégszerepelni, ráadásul a Sugar Sweet lett a lemezről megjelent második single, amiben Shensia mellett az éppen Amerikában a legnagyobb sikereket élő Kelani is hallható. A berlini elektronikus zenei zseni Purple Disco Machine-nal közösen felvett Honeyboy című dala is tavaly ért be igazán, jóval túl a 110 milliós hallgatottságon. Ezek után már csak a szóló siker hiányzott a 2025-ös évre, és úgy tűnt, a Bossappal ez is megérkezett. A dal egy 2001-es R&B klasszikus, Blue Country legnagyobb sikerének, a Hit'em Up Style-nak a feldolgozása. Az eredeti a 2000-es évek elején egészen az amerikai lista második helyéig menetelt, és egy sikeres karrier első lépése volt. Shensia feldolgozására természetesen Blue Country is áldását adta, szerepelni azonban végül nem akart a dal klipjében, ahol itt Shensia barátnőivel látható szépségszalomban, vagy épp egy kamion rakterében. A Bossapphoz nem csak a különösen emlékezetes zenei alapot használták fel, hanem az élenk dalamot is átemelték a Hit'em Up Style-ból, úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Shensia, tőle is Bossapp című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Bass Topuszas lista 9. helyéről ezzel megyünk tovább.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Bass Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 5. helyen Cardi B Ehe című slágere áll, mi egy 2026-os felvétel és az Atlantic Records gondozásában jött ki. Cardi B július 31-én váratlanul új dallal jelentkezett. Az Ehe egy tempós trap track, ami a bronxi világsztár legjobb klubokat megmozgató pillanatait idézi. A borítón a Dominikai Köztársaság címerét ábrázoló bikiniben láthatjuk, és a dal érkezését is a Szigetországból jelentette be. Szövegét tekintve az Ehe szintén egy klasszikus Cardi B track, a világ tetejéről gúnyolódik a hétereken és az exein. Kisebb meglepetése, a dal fizikai formátumban is megjelent, méghozzá CD singleként és 7 incses bakelit lemezként is, utóbbi fekete műanyag helyett szintén a Dominikai Köztársaság színeiben pompázik. Cardi B ezelőtt 2025 őszén jelentkezett dalokkal. Akkor második albumáról érkeztek egymás után a trackek, de az Am I a Drama című lemez népszerűsége messze elmaradt a várakozásoktól. Az utóbbi hónapokban egy közreműködést azért vállalt, az év R&B albumának ígérkező Kelani lemezen hallhattuk a Paket című dalban. Egy nagy sikert azért elkönyvelhetett az utóbbi hetekben is, a Megan Thee Stallionnal közösen Web című daluk elérte a gyémántlemes státuszt, azaz több mint 10 millió példány kelt el az Egyesült Államokban. Cardi B-nek ez az I Like It után már a második gyémánt minősítést érő dala, Megannak az első. Ez korábban csak nagyon keveseknek sikerült, úgy mint Eminem, Black Eyed Peas-ig, vagy épp Travis Scott tartoznak közéjük. Most viszont érkezzék Cardi B és Ehe című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 964 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 5. helyéről ezzel megyünk tovább.

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az eheti Beast Top 20-as listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút a befutó a number one, zuhanjunk bele Rewind rovatunkba, egy kis időutazásra kalauzolnának el titeket. Visszaugrunk az időbe 31 évet, és meg sem állunk 1995. szeptember közepéig, és megmutatom nektek, hogy ebben az időszakban melyik dal uralta az amerikai toplistákat. Ez a dal bizony nem más, mint Coolio ikonikus slágere, a Gangsta's Paradise. Szóval 95. szeptemberében a nyugati parti gangster rap letaszította az első helyről Michael Jackson-t az amerikai slágerlistán. Coolio ugyanis a pop királyától vette át a vezető pozíciót karrierjének leghíresebb dalával. A Gangsta's Paradise egy Stevie Wonder dal feldolgozása, és az azonnali világsikerét jól jelzi, hogy egy alkalommal az élő legenda elő is adta a dalt együtt Coolioval. Természetesen egy filmzenéről van szó, a Michelle Pfeiffer közreműködésével készült Veszélyes kölykök betét daláról. A film sokat köszönhet a dalnak, enélkül biztosan jóval kevésbé lett volna népszerű a mozi pénztáraknál a külvárosi középiskola története. Úgyhogy érkezik ez az ikonikus dal, jön Coolio tőle is, a Gangsta's Paradise itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista Rewind rovatából ezzel megy.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, elérkeztünk a Bass Top 20-as listánk első helyéhez, amit ezen a héten Jude Law és All You Reflex című slágere birtokol, ami egy idei dal, egy 2026-os felvétel és a Super Management gondozásában jött ki. Július 10-én érkezett meg Jude Law karrierjének negyedik albuma, a Civil. A 10 dalból álló, sokak szerint eddig legszemélyesebb lemezén hallhatjuk közreműködni Gyurist és a Blaha Luzia énekesnőjét, Soblocher Barbarát is. Az első single Vroom címmel érkezett meg, még májusban, a klipjét pedig Japánban forgatták. A Szigetország és elképesztő kultúrája úgy tűnik, hogy nagy hatással volt Jude Law-ra, nem csak klipet forgatott ott, a lemez egy másik dalát Tokyo címre keresztelte, sőt a Reflex című következő single közreműködő Only You is Japánból érkezett. A Reflex klipje 3 nappal az új album előtt, július 9-én jelent meg. Itt is több japánra utaló elemet láthatunk, gésára készült képet, japán nyelvű feliratokat, tisztelgést a japán autókultúra előtt. Az utolsó verzét pedig Only You énekli, aki a 2020-as években Japán egyik legnépszerűbb rap előadójává emelkedett, és az utóbbi években nem csak rappelni, hanem énekelni is hallhatjuk. A Reflex így nem csak egy nemzetközi együttműködés, hanem gyakorlatilag kontinenseken, nyelvi határokon átívelő közös munka. Úgyhogy mi is élvezzük ennek a munkának a gyümölcsét, és hallgassuk is meg, jön Jude Law és Only You Reflex című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista e heti első helyéről. Ezzel megyünk tovább.

Zeneileg most is nagyon aktív, de mostanában inkább a fellépésekkel foglalkozik, meg az üzleti dolgaival, mint hogy új dalokat adjon ki. Minden esetre egy igazán jó kis dalt fogok most tőle játszani, ami nem más, mint az Akon's Beautiful Day dala.

96.4 Bassa FM, Rap Hip Hop R&B. Jön a nagy magyar triumvirátus, Dash, Young Fly és Azaria, és az ő nagy slágerek.

0: 96.4 Bass FM, Prep Hip Hop R&B. Újra magyar vizeken hozom nektek az X-Faktor győztesét, Belánót, aki sikert sikerre halmoz. A következő dal is ezt bizonyítja, pörgetem is tőle a Starboyt.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Kattanj ránk!
1: Kattanj ránk!
0: 96.4
2: Bass
0: FM.
1: Rap,
0: Hip-Hop,
1: R&B.
0: Besten kívül is! bassfm.hu.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, időutazásra invitállak titeket. 2003-ig meg sem állunk az időben. Hozom nektek Baby Bash és Frankie J-t. Tőlük pörög a Suga Suga.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Whiskey Champ, és Krug, sose tudod, hogy ki van vele.

0: kategóriák, ezeken túlmutatok.
1: Citromeg!
2: 95.4 Bass FM. Rap, Hip-Hop, R&B.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, időutazásra invitálnak benneteket, méghozzá Lunis 1995-ös slágeréig. Fun fact a dalról, hogy 2019-ben egy sötét horroros remixet hoztak össze belőle, az Us című film előzeteseként. De most itt nektek az eredetit játszom le, indul Lunistól az

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop R&B.
1: Astro, no.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. A gyerekek, ne felejtjétek, tudtok minket követni Facebookon és Instagramon is. Bass FM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy szeressetek, kövessetek és lájkoljatok minket. Most pedig hozom nektek Future-t, tőle indítom a Maskov slágerét.
1: Call out is Hendrix. I promise I swear, I'm there, baby.

96.4. Bass FM. Rap, hip-hop,

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
2: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Jön egy újabb óra velem Széles Izával, hozom nektek a pörgős nyelvű rappert Belánót, az X-Faktor győztesét, akinek úgy néz ki, hogy az útja már csak fölfelé vezethet. Pörög tőle a Starboy.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

90.hu Rap, Hip Hop, R&B, Bass FM.

Bánom minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: Kiss FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Úgy is észreveszi, ha nem szólok. 11, 11.
2: Hát kellett neki, hogy 10 gondolom. Ez így nem mehet.

0: szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: Kattonj rá! Kattonj rá! 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is. bassfm.hu.
2: It's funny, so I put on a song.

96.4 Bass FM, Prep Hip Hop R&B. A gyerekek, most A$AP Rocky után, aki egyébként nem sokára itt lesz kis hazánkban, méghozzá október 5-én hozom nektek Dest, Azariát, Young Flight és Lord Panamót, akik lassan túl vannak a nyári turné szezonjukon, és nem sokára ki fogják pihenni ezt az úzós időszakot. Itt pedig pörög tőlük a Rampapam.

0: 96.4. Beast FM. Rap. Hip Hop.
1: Nem sokára itt lesz velünk egy jó kis magyar páros, Vézsé és Rézműves, és tőlük indul a Várj meg.
2: Várj meg, esélyes kérlek, várj meg, ne jársz az eszedet, fúj hozzám, valamikor már szólj hozzám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen!

0: Drake a héten nyilvánosan támogatást küldött Kanye Westnek, amikor Chicagóban Dr. Donda Westről neveztek el egy utcát. És Kanye Westnek ez biztos, hogy sokat jelentett. Itt pedig most pörgetem a srácoktól a Life is Good slágerüket.
1: Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up.

96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B. Here is a body of gold.

96.4 Béza FM, Prep Hip Hop R&B. Ne felejtjétek, lehet minket online is hallgatni, méghozzá a bézafm.hu-n keresztül. Most pedig hozom nektek a mai napig fellépő Florida-t T-Pain-nel karöltve, pörög a srácoktól a Low!

0: the end.
1: Woo! Yeah! Ennyi.
2: Kattanj rá!
3: Kattanj rá!
2: 96.4
3: Base FM.
2: Rap, hip-hop, R&B.

0: A gyerekek, olyat mondok, hogy megőrültök, megvadultok. Ugyanis hozom most nektek Dest és Young Flight, ugyan a srácok most éppen pihennek, egy jó kis hajókörúton vannak. Viszont eléggé úgy tűnik, hogy a TikTok népe nem pihen, ugyanis elterjedt, hogy Young Fly összejött Nagy Bogival. Bogit egyébként már összehozták a nálunk sűrűn játszott Bály Alex-el, Dessel, és még McLeod-dal is a BSV-ből. Na hát úgy tűnik, hogy az igazság oda át van. Pontosabban úgy tűnik, hogy Young Fly-nál ugyanis nem csak a Nagy Bogi is pletykák terjedtek el a neten, hanem az is, hogy van egy eltitkolt gyermeke. Fú, hát ez már gombócból is sok lenne, de Young Fly állítása szerint se gyermeke, se barátnője, hát csajszik akkor udvarlásra fel, minden esetre én adtam volna a Young Fly Bogi párost. Most viszont rátérünk a zenére, pörgetem Destől és a már említett Young Fly-tól az SUV2-t.
1: Dolog van, amit most be kell vallanom nektek. Ha áthívtam a lányokat, ők jobbra-balra mentek. Ha Pininél a hatalom, be kell hótoljak ennek. De úriember vagyok, tisztelettel, hova menjek?

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Gyerekek, már a búcsúzom tőletek, de holnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek. Én Széles Iza vagyok, hamarosan jön a kollégám DJ Venom, úgyhogy feltétlenül maradjatok velünk. Mindenkinek nagyon szép szombat délután kívánok. Sziasztok!
0: Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 19

The OG-ket a nyugati partról érkezik, ugyanis a Dog Pound, természetesen régi barátjukkal és kuzinukkal, Snoop Dogg-gal közösen. Aztán itt lesz Jude Law és itt lesz Eminem egyenesen Detroitból, és az óra végén még a Rough Riders, egykori legendás vezére DMX is beköszön majd. Kezdeni azonban magyar trackkel fogunk, jön a Buck Buck Dash-től itt a 96.4 Bass FM-en.

Dr. Dre és Eminem olyan emlékezetes, remek alakítást nyújtottak Batmanként és Robinként a Without Me klipjében, hogy aztán jó pár évvel később újra elővették ugyanezeket a kosztümöket, akkor már a Houdini című videó kedvéért. Na de most kanyarodjunk vissza a Without Me-hez, érkezik ugyanis a The Eminem Show legnagyobb sikere itt a 96.4 BSFM-en.

elfelejteni azt a koncertélményt, amit az első Wiz Khalifa koncert adott Magyarországon. A Balatonszándon történt mindez Zamárdiban, és egy elképesztő Taylor Gang skandálással ért véget a koncert, még hosszú percekig zúgott azután, miután a pittsburghi rapstar elhagyta a színpadot. Na hát akkor jöjjön egy track, ami talán azon a koncerten debütált, hiszen annyira friss volt még ez a Vidan Boys itt a 96.4 B.

elképesztő sikereit, a platina lemezeket, a klubhimnuszokat látva, elég nehéz belegondolni abba, hogy karrierje kezdetén alig kapott lemezszerződést. Az első maxi lemeze óriási bukás volt, és ezután Irv Gaddynak nagyon sokáig kellett győzködni a Def Jam lemezkiadó akkori vezetőit, hogy adjanak neki egy esélyt, hallgassák meg élőben, és vegyenek fel vele egy egész albumot. Aztán amikor az It's Dark and Hell is Hot megjelent 1998-ban, és több mint 5,5 millió példány kelt el belőle, akkor már senkit nem kellett arról győzködni, hogy New Yorknak új sztárja született. A folytatás

0: 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Abszolút megéri a folytatásban is a Base FM-mel maradni, senki ne menjen sehová a hangszórók mellől. A következő órát pillanatokon belül indítjuk még hozzá egy magyar dallal, érkezik a Schwindler.
2: Itt egyet ütök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
0: Műsorajánló.

0: szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen!

zenélni fognak, itt lesz Betonhofi, itt lesz a vádak alól frissen felmentett chicagói rapstar Lil Durk, érkezik majd az első mixtépjét újra megjelentető Post Malone, és itt lesznek a nyugati part legendái, a Cypress Hill is ebben az órában. Elsőként azonban egy picit északabbra, a már hát eléggé hűvös Torontóba utazunk, ugyanis onnan érkezik The Weeknd, az R&B királya, és tőle a Timeless Playboy Carti feat-tel, itt a 96.4 BC.

mutatják, hogy egy régi Aerosmith dalhoz nyúlni és azt feldolgozni, az nyerő recept. Abszolút bejött a Run DMC-nek és Rick Rubinnak még a 80-as évek második felében, amikor velük együtt dolgozták fel a Walk This Way-t, és hát abszolút működött Eminemnek is jó pár évvel később, ő már a Sing for the Moment-et értelmezte újra, most ezzel folytatjuk itt a 96.4-ben.

0: BaseFM.hu. Rap, hip hop, R&B, Bass, BaseFM.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Nem mindenki olyan nagy rajongója azonban ennek a dalnak, például a legendás New York-i rádiós Peter Rosenberg, aki híres arról, hogy szokott erősebb kritikát megfogalmazni egy-egy aktuális sztárral kapcsolatban. Egyszer volt egy Nicki Minaj-zsal kapcsolatos, mondjuk úgy balhéja is, a Hot 97 műsorvezetőjeként még anno, most viszont Tyler daláról mondta azt, hogy neki sosem lesz kedvence egy olyan track, ami arról szól, hogy ha szeretsz valakit, akkor öltöztesd egy luxus márkának a ruha darabjaiba. A folytatásban jön Tyler dala, ami egyébként nem szorul Peter Rosenberg támogatására. Ezzel folytatjuk itt a 96.4 Bass FM-en.

FM, Rap Hip Hop R&B. Rengetegen gyászolták az MTV-t, amikor körülbelül egy évvel ezelőtt végleg beszüntette a sugárzását, és hát az MTV generáció kifejezés sem véletlenül született meg, a zene csatorna az évtizedek alatt sok millió néző ízlését befolyásolta. A folytatásban egy olyan track jön, amit szintén ők tettek igazán sikeressé, persze ehhez az is kellett, hogy Sandok, Biril és DJ Maxna, meg később Eric Bobo egy olyan zseniális tracket és lemezt alkossanak, mint az Insane in the Brain és az azt követő Black Sunday. Ők természetesen a nyugati parti legendák, a Cypress Hill, itt a 96.4 Bass FM-en.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, ez itt a Bass Ride, ahol ma belefülelhettek majd az 5 Tribe Called Quest és a The Roots egy-egy kerek jubileumot ünneplő albumába. Hallattok igazán friss újdonságot G-Eazy-től, jön az M.O.P., GZA és Tupac is a következő két órában. Elsőként azonban szintén egy újdonság az Anderson Paak Kordé párostól, akik október 23-án érkeznek majd első közös albumukkal, amit most egy Ice Cube idézettel induló Bill Withers feldolgozással vezetnek fel nekünk. A címe A Good Day, és most itt érkezik a 96.4 Bass FM-en.

95.5 FM, Rap Hip Hop R&B. Már beszámoltam nektek róla az elmúlt hetekben, hogy 30 év után végre ítélet született Tupac meggyilkolásának ügyében. Hamarosan azonban egy teljes dokumentumfilmet is lehet majd látni a tárgyalásról, amiben Tupac családtagjai, köztük a Thug Life albumon is rappelő Maprim Shakur is megszólal majd. A Tupac elleni merényletről egyébként már láthattunk sorozatot és dokumentumfilmet is, most pedig egy tárgyaló termi történeten keresztül követhetjük végig, hogy mi is történt azon a végzetes Las Vegas-i éjszakán 1996-ban. Most érkezzen akkor a Thugs Get Lonely 2 című track a legendától, Nate Dogg zseniális énekével, itt a 96.4 Bass FM-en.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, az Outkast újra perbe keveredett, és ezúttal is egy névhasználat kapcsán. Néhány éve az AT Aliens nevű EDM duót perelték be, akik az egyik legsikeresebb albumuk címét használták engedély nélkül. Most pedig az Overcast nevű rapper-producer kapott tőlük bírósági idézést. A fiatal dalszerző egyébként eléggé elkeseredett, ő ezt tiszteletadásnak szánta az atlantai legendák felé, akiknek a nevében most egy cég benyújtotta ezt a keresetet. Az pedig már csak haba tortán, hogy 1998-ban maga az Outkast volt hasonló helyzetben, amikor Rosa Parks című daluk címében engedély nélkül ők használták a polgárjogi ikon nevét, és ezért nekik kellett peren kívül végül megegyezni. Azóta úgy tűnik, hogy üldözi Andrét és Big Boyt ez a nevekkel kapcsolatos balszerencse, de most jöjjön akkor az említett Outkast dal, amin nem fognak az évek itt a 96.4 Bass FM-en, ez az Aquamanai album csúcsa, a Rosa Parks. Put it up. Oh. Yeah. Baby. Oh. Put it up. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh. Baby. Oh.

Bass FM, Rap Hip Hop R&B a héten betöltötte a 35-öt, egy igazi New Yorki klasszikus, az A Tribe Called Quest második albuma, a The Low End Theory. Q-Tip, Five Dog és Ali Shahid 1991-ben is csúcsformában voltak, és egy súlyos jazz hangmintákból és kopogós dobokból álló olyan albumot készítettek, amit bizony egy hip-hop rajongó generáció a műfaj egyik csúcslemezének tart. Több mint 1 millió példány kelt el végül belőle, a negyedik szupererőt pedig a hangmérnök Bob Power képviselte rajta, aki a minimál mintákból csodásan is telten szóló, remekül öregedő mixet gyúrt. Ezen hallható például a Check the Rhyme és a Jazz című Tribe siker is, de a legnagyobb sláger érdekes módon egy remix formájában érkezett meg hozzá. A Scenario új változata a nagyon fiatal Busta Rhymes-szal közösen a csapat egyik legnagyobb sikere lett, és a 90-es évek egyik legfontosabb rap száma is egyben. Na, hogy ezzel folytatjuk itt a 96.4 Bass FM-en.

Peace FM, Rap Hip Hop R&B. Ebben az órában jön majd Snoop Dogg, Nas, A$AP Rocky és Lil Kim is. Ez itt továbbra is a Bass Ride, a hip hop világ aktualitásaival. Én DJ Venom vagyok. Egy pénteken megjelent igazi újdonsággal folytatjuk. Megérkezett ugyanis G-Eazy nagy visszatérése, a címe pedig JFK és régi barátja Ty Dolla $ign énekli benne a refrént. Ők ketten ráadásul a jövőben is együtt dolgoznak majd, ugyanis G-Eazy az Empire Recordshoz igazolt, ami Ty Dolla $ign saját lemezcége. Most akkor jöjjön is ez a party hangulatú track, amit pár napja már élőben is előadtak ők ketten a Madison Square Gardenben, most itt érkezik a 96.4 Bass FM.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B. Október 5-én, 2 nappal a születésnapja után áll majd színpadra Budapesten A$AP Rocky. Tavaly nagyon vártuk őt a szigeten, akkor Kid Cudi érkezett helyette, most pedig azt várjuk, hogy a Don't Be Dumb turné hazai állomásán mivel lep majd meg bennünket a Papp László arénában. Ha tippel nem kellene, akkor egy látványos színpadi show vár majd ránk, rengeteg átöltözéssel, már csak azért is, mert a koncertet úgy hirdetik, hogy A$AP Rocky és az Alter Egói állnak majd színpadra. A folytatásban Muramasa beatjére rappel az A$AP Mob egykori vezére, itt a 96.4 Beats FM. Please, but pretty please with a cherry on top.

Bár NBA a héten nem csak a Tribe ünnepel kerek jubileumot albumügyben, hanem a The Roots is, a philadelphiai zsenik, mikor az Illadelph Half-Life 1996-ban megjelent, még a nagy áttörésük előtt álltak, és saját bevallásuk szerint is a Wu-Tang Clan első albuma és annak hangzása inspirálta teljes egészében az ő lemezüket. Ezen az éppen 30 éves klasszikuson hallható az első igazi sikerük, a What They Do, aminek a klipje kapcsán aztán egy kisebb nézeteltérésbe is keveredtek. Black Talk szomorúan mesélte egy interjúban, hogy Biggie nagyon szerette a zenéjüket, de a medencés bulit bemutató klipben úgy tűnt, mintha őt gúnyolnák ki, és ezért már nem volt idejük elnézést kérni tőle. Most jöjjön is, akkor a The Roots első sikere itt a 96.4 Bass FM-en, ez a What They Do.

R&B. Az elmúlt órákban a Bass Ride-ot hallottátok, én DJ Venom vagyok. A jövő héten megemlékezünk majd a nyugati parti legendáról, Coolio-ról, halálának 4. évfordulója érkezik ugyanis. Ma még Usher jön, aki legutóbbi koncertjén gyakorlatilag megkoronázta magát, amivel egy kisebb vitát indított el arról, hogy akkor kicsoda is az R&B igazi királya a tengeren túlon. Most jöjjön tőle egy olyan track, amivel annó nagy lépést tett a trón felé. Ez a You Remind Me, én pedig most remix változatban játszom nektek Method Man és Blue Cantrell közreműködésével itt a 96.4 BASS FM-en. Hello, szevasztok!

96.4 Vészetem, rap, hip-hop, R&B. Én Brita Bia vagyok, ti pedig éppen a Superfly Radio Show-t hallgatjátok. Minden péntek és szombat este várunk titeket 8 és éjfél között. A parti indító hangulatról gondoskodunk. Pénteken Revolution a házigazda, hozzá pedig érkezik Nash és Venom. Szombaton az első két órában jó magam Brita Bia van a pultok mögött, utána pedig egészen éjfélig érkezik Ben Junior. Ebben az órában finom old school beat-ekkel készülök majd nektek. Az alapbeatjéről már felismertétek, hogy mivel indulunk. Ez három dögös hölgy, azaz a Destiny's Child és a Girl című daluk, itt a Szopatlá Radio Show-ban, a 96.4-en.

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden szombat este 8 és 10 között hozom a kedvenceimet, mixelek nektek itt a Superfly Radio Show-ban. Olyan dalokat, amik partibeindítók, olyan dalokat, amiket torkunk szakadtából éneklünk, old school köröket megyünk, most például érkezik Gréba és a Genevieve című dala, hol máshol, mint itt a 96.4-en, minden péntek és szombat

94 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha most kapcsolódtatok be, én Breda Bia vagyok, és ez pedig itt a Superfly Radio Show. Minden péntek és szombat este várunk titeket. Pénteken a Revolution vezetésével érkezik Nash és Venom, szombaton pedig én indítok a pultok mögött 8 és 10 óra között Breda Bia. Előkészítem a terepet Ben Juniornak, aki egészen éjfélig hozza a talpalávalót. Általában sok-sok újdonsággal és afrobeattel is készül nektek. Én pedig az óra hátralévő részében maradok old school vonalon, nagyon finom beatek vannak a tarsolyomban, úgyhogy felkészülni és hangot fel, mert ez itt a Superfly Radio Show a 96.4 Bass FM-en.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire finom beatek szóltak ebben az órában. Aki pörgeti őket, az jó magam Bréda Bia volt. Minden szombat este 8 és 10 között várlak titeket ide a 96.4-re a Szobafly Radio Show-ba. Pörögnek az R&B, hip-hop, latin pop és reggaeton beatek is. Bizony-bizony, ilyenkor csípőtekerős dalokat is szoktam hozni, bár ezt az órát inkább az old school-nak dedikáltuk. És tudjátok, hogy megtaláltok minket Facebookon és Instán is, Biz FM Hungary néven, és online is tudtok minket hallgatni a megújult weboldalunkon, a bizfm.hu-n. Ebből az órából már csak pár perc maradt, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót. Megyünk is tovább, itt a 96.4-en, a

este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Oh,

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Én Breda Bia vagyok, egészen 10-ig mixelek nektek itt a Superfly Radio Show-ban. Ez volt Drake és Maluma közöse, a Mia. Most pedig kellemes vibe-oknál maradunk, de picit más vizekre vezünk. Egy olyan előadó művésszel megyünk tovább, aki járt kis hazánkban, és az volt a konklúziója az egészből, hogy itt nagyon jó emberek és gyönyörű nők laknak. Ő pedig nem más, mint Florida, és ez tőle a My House, amit én a bulikban nagyon sokszor játszom nektek, mert kéritek és nagyon szeretitek. Úgyhogy hangot fel, mert megyünk is tovább, ez itt a Superfly Radio Show.

Kiss FM. Rap, hip-hop, R&B, Geeksben. Minden szombat este 10-től 11-ig a lemezjátszóknál Prédabia. Prédabia.

94 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, ez pedig itt a Superfly Radio Show. Minden péntek és szombat este sok-sok szeretettel és finom zenékkel várunk titeket. Pénteken a házigazda Revolution, vendégei pedig este 10 és 11 óra között DJ Nash, 11-től éjfélig pedig Venom. Ma este Ben Juniorral ketten osztozunk a lemezlejátszókon. Az első két órában én hozom a kedvenceimet, és remélem, hogy a ti kedvenceiteket is. A második kettőben, azaz este 10-től egészen éjfélig pedig Ben Junior pörgeti a lemezeket. De nem is szaporítom tovább a szót, megyünk is tovább egy kanadai rapperrel, Drake-kel, itt a Superfly Radio Show-ban. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful.

hangulatokat, egészen éjfélig hozza majd a parti hangulatot a legmenőbb R&B, rap és afrobeat beatekkel. De ne szaladjunk ennyire előre, az órazáró megy egy nagyon-nagyon finom track lesz, úgyhogy megéri azt is megvárni. Előtte pedig játszok majd egy Cardi B dalt, most pedig érkezik Don Toliver is az After Party című trackje. A címe ellenére én most bulindítónak pörgetem nektek, hol máshol, mint itt a 96.4-en, a Szopafly Radio Show-ban, úgyhogy hangod fel!

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

Superfly. Vésd be! Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Jövő hét pénteken jövünk. Peace, brother. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 19

0: a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Piki Bandita, mint a Whiskey Champions Crew. Sose tudod, hogy ki van vele? Az a

Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet,

Ragudj rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

0: kissfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik.

0: 96.4. Base FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

R&B. R&B. Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.